Aló. Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko yukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.